Hírek. Trump erős katonai fellépéssel fenyeget, ha az USA és Irán közötti tárgyalások elakadnak. Donald Trump amerikai elnök arra figyelmeztetett, hogy az Egyesült Államok készen áll arra, hogy nagyon erős katonai fellépést indítson Irán ellen, ha a folyamatban lévő diplomáciai tárgyalások nem hoznak eredményt. Mielőtt Benjamin Netanyahu izrael miniszterelnökkel találkozott, az Izrael 12-es csatornának adott interjújában Trump arra figyelmeztetett, hogy a diplomáciai megoldás lehetősége szűkül. Az amerikai elnök elárulta, hogy korábban regionális partnerek kérésére felfüggesztette a tervezett katonai csapásokat, de hangsúlyozta, hogy Washington továbbra is teljes mértékben készen áll a szükséges lépések megtételére, ha a tárgyalások elakadnak. Izrael és Libanon a jövő héten Rómában újra

0: média biztonsági tárgyalásokat. Az amerikai média jelentések szerint az Egyesült Államok vezetésével Izrael és Libanon között biztonsági tárgyalások indulnak újra a jövő héten Rómában, amelyek célja a nemrég létrehozott békekeretrendszer továbbfejlesztése. A szakértői munkacsoportok augusztus 4-e és 6-a között ülnek össze, és elsősorban a dél-libanoni biztonsági övezet kiterjesztésére, valamint a két ország között régóta fennálló határviták rendezésére fognak összpontosítani. A külügyminisztérium tisztviselői megjegyezték, hogy a diplomáciai erőfeszítés jelentős lendületet kapott a libanoni elnök Joseph Aoun és az amerikai elnök Donald Trump közelmúltbeli találkozóját követően. Macron figyelmeztet Franciaországot példátlan tűz-víz fenyegeti, nehéz hetek elé néznek. Emmanuel Macron francia elnök arra figyelmeztetett, hogy az ország teljesen példátlan erdőtűzválságon néz szembe, és kijelentette, hogy Franciaországnak teljes készültségben kell maradnia, mivel nehéz hetek elé néz. A Bordeaux-i regionális katasztrofa védelmi központban mondott beszédében Macron kivételes katasztrofának nevezte a délnyugat franciaországi Grandit sújtó hatalmas erdőtüzet. Arra szólított fel mindenkit, hogy tartsanak ki, miközben a tűzoltók és a mentőcsapatok továbbra is küzdenek a lángokkal.
1: UTRT Türkiye Hangya Radyójának hírműsorát hallják.
0: Trump elutasítja Netanyahu kifogásait a Türkiye-nek szánt esetleges F-35-ös eladás ellen. Donald Trump amerikai elnök elutasította Benjamin Netanyahu tiltakozását a Türkiye-nek szánt esetleges F-35-ös eladással kapcsolatban. Az Air Force One fedélzetén újságíróknak nyilatkozott Trump kijelentette, hogy egyetlen külföldi vezető sem befolyásolja az Egyesült Államok döntéseit a védelmi exporttal kapcsolatban. Bár elismerte, hogy Ankara nem támogatja Izraelt és Netanyahut, Türkiét erős és megbízható szövetségesnek nevezte, kiemelve stratégiai szerepét Szíriában és a Közel-Keleten. Trump nyilatkozata a közelmúltban a török fővárosban Ankarában tartott NATO csúcs találkozót követően hangzott el, ahol megerősítette, hogy a kormánya fontolára veszi az F-35-ös vadászgépek Türkiyébe irányuló eladásának helyreállítását a két ország közötti két oldalú kapcsolatok erősítésére irányuló erőfeszítések részeként. Az Észak-Tibet-Török Köztársaság miniszterelnök elmondta, hogy a tartós típusú béke megköveteli, hogy az ENSZ elismerje a sziget valós helyzetét. Az Észak-Tibet-Török Köztársaság miniszterelnöke Unal Üsztel felszólította az ENSZ közgyűlését, hogy hivatalosan ismerje el országát, hangoztatva, hogy ez az egyetlen út a megosztott szigeten a tartós rendezés eléréséhez. Kijelentése jelölték meg António Guterres ENSZ főtitkár háromnapos látogatását, amelynek során a típusi török és görög vezetőkkel fog találkozni. Üsztel kijelentette, hogy a jövőbeni békekezdeményezéseknek a jelenlegi politikai valóságot kell tükrözniük, ahelyett, hogy évtizedes javaslatokra támaszkodnának. Arra szólította fel az ENSZ, hogy hagyjon fel a régóta hangoztatott szövetségi megoldással, azzal érvelve, hogy a sziget ma már két különálló államból áll, amelyek mindegyike saját demokratikus rendszerrel rendelkezik. Részletesen olvashatnak a TRT magyar honlapon.
2: Palesztina titkos történetei.

Palesztina első térképei és rejtett mozaikjai. Az előző epizódunkban Jerikó, az emberiség egyik legrégebbi városának szűk utcáin sétáltunk, és együtt fedeztük fel az egymásra épülő, évezredeken át formálódó életrétegeit. Ma azonban figyelmünket nem a kőfalakra, hanem a kövekbe vésett, mély történelmi emlékezetre irányítjuk. Mai kérdésünk így hangzik. Egy térkép csupán az utakat mutatja meg, vagy azt is elárulja, hogyan látták az emberek a világot. Ma elővesszük a telefonunkat, és néhány másodperc alatt műhold felvételen láthatjuk a világ bármely pontját. Hegyek, folyók, városok. Mind ott van az ujjaink alatt. Több ezer évvel ezelőtt azonban az emberek egészen másképp ismerték a világot. Tudni, hol kezdődik egy hegység, melyik völgyön vezet át egy karavánút, vagy melyik folyópartján fekszik egy város. Nem csupán a tájékozódás, hanem a túlélés kulcsa volt. Éppen ezért a térképek nem csak a földrajzot ábrázolták, hanem azt is, miként tekintett egy civilizáció a világra, és hol látta benne a saját helyét. Palesztina történelem során mindig is három földrész találkozási pontja volt. Ázsiából érkező karavánok, Afrikából kiinduló kereskedelmi útvonalak, és a földközi tengert átszelő hajók mindezen a vidéken haladtak keresztül. Egy ilyen jelentőségű csomópont természetesen a térképek középpontjába is került. Az ókori egyiptomi feliratoktól a római térképeken át, a bizánci feljegyzésekig és az oszmán atlaszokig Palesztina nem egyszerűen egy földrajzi területként jelent meg, hanem olyan középpontként, ahol utak találkoztak, és ahonnan tájékozódni lehetett. A térkép azonban, amelyről ma beszélünk, nem bőrön vagy pergamenen készült el. Kőből alkották meg. Mégpedig több százezer, sőt, egyes kutatók szerint több millió apró kődarabból. Képzeljük el, hogy a 6. században Madaba városában belépünk egy kis templomba. Nem a mennyezetre nézünk, hanem a lábunk elé. A padló alattunk egy egész világot tár elénk. A folyók kék kövekből folynak, a városokat vörös és fekete vonalak rajzolják ki. Mintha az akkori emberek a föld mélyéből üzennének nekünk. Íme a mi világunk, ezek azok a földek, amelyeket ismertünk és szentnek tartottunk. A ma madabai mozaik térkép néven ismert bizánci alkotás nem csupán művészeti remek mű, hanem a világ legrégebbi, legrészletesebb és eredeti formájában fennmaradt földrajzi ábrázolása. A százezernyi egyes becslések szerint akár milliónyi színes mozaik kőből kirakott térkép nem csak esztétikai mestermunka, hanem tudományos és topográfiai pontosságával ma is lenyűgözi a történészeket. Készítője Jeruzsálemet helyezte a középpontba, és szinte madártávlati alaprajzként örökítette meg a várost. Jól felismerhető rajta a híres damaszkuszi kapu, az oszlopos főutca, a kardó, valamint a Szent Sír templom. A tudományos részletek figyelemre méltóak. A Jordán folyóban úszó halakat például a sodrással ellentétes irányban ábrázolták. Több kutató ezt szimbolikus utalásnak tekinti a holtenger rendkívüli magas sótartalmára. Éppen ezért a régészek számára madabai mozaik nem egyszerűen egy múltat ábrázoló kép, inkább kőbe írt tudományos dokumentum, néma tanú és olyan iránytű, amely évszázadokon át vezeti a kutatókat. A modern ásatások során számos régészeti lelőhelyet ennek a mozaiknak az összevetésével sikerült újraazonosítani. Az évszázadok során feledésbe merült ókori utak nyomvonalai, templomok helyei, sőt, még a holtengeren közlekedő kereskedelmi hajók emlékei is újra felszínre kerültek. Előfordult, hogy egyetlen apró mozaikkő több bizonyosságot adott a kutatóknak, mint egy egész történelmi kötet.

0: Palesztina térképeinek története természetesen nem ér véget Madabánál. A római birodalom híres úti térképe, a Peutinger tábla, Jeruzsálemet a földközi tenger és a belső területek közötti fő összekötő csomópontként ábrázolta. Ez a hosszú pergamentekercs római úthálózatot mutatta be, és a birodalom ókori navigációs rendszerének számított. A középkor zarándokai ezekre a térképekre támaszkodtak, hogy ne tévedjenek el. Az oszmán korban pedig a részletes összeírások és térképek segítségével pontosan nyilván tartották a vízfolyásokat, a vallási alapítványok birtokait és a kereskedelmi útvonalakat. Minden új térkép nem csak új utakat rajzolt fel, hanem új szemléletet és új világképet is közvetített. Éppen ezért a térképek soha nem voltak teljesen semlegesek. Egy városközpontba állítása, egy út kiemelése vagy egy földrajzi név megőrzése mindig arról uralkodik, hogyan kívánták az emberek látni a világot, és miként akarták alakítani a történelmet. A térképek néha irányt mutattak, máskor pedig egy közösség kollektív emlékezetét formálták. A templom padlóján fekvő mozaik ma is csöndesen ezt üzeni nekünk. Egy civilizáció eltűnhet a történelem színpadáról, azonban a hátrahagyott kövek tovább beszélnek, és néha egyetlen apró mozaikő képes újra emlékeztetni a világot egy olyan ősi város nevére, amelyeket az évszázadok már csak nem feledésbe taszítottak, mert az emlékezet nem csupán az emberek gondolataiban él. Néha egy kő felszínén, néha egy régi út nyomvonalában, néha pedig az évszázadok óta lábak alatt megbúvó mozaikban él tovább. A következő adásban elhagyjuk a köveket, és a tenger felé vesszük az irányt. A földközi tenger partján fekvő ősi kikötőbe látogatunk el, ahol évezredeken át kereskedők, tengerészek és karavánok találkoztak. Gáza nem csak napjaink eseményei miatt fontos, hanem azért is, mert az ókor egyik legjelentősebb és stratégiai szempontból az egyik legfontosabb kereskedelmi központjaként formálta a történelem menetét. Találkozunk a következő részünkben.
1: Palesztina titkos történetei.

Kedves hallgatóink! A Kedvenc úti célok mai epizódjában elérkeztünk a manasztírbeli utolsó állomásunkhoz. Ezúttal nem csak egy várost, hanem annak elvesztését tárgyaljuk, azt a sorsdöntő pillanatot, amikor az Oszmán Birodalom uralma ténylegesen véget ért Rumeliában. Ebben a részben nem egy városról, hanem egy város elvesztéséről beszélünk. Nem csupán egy kivándorlásról, hanem az ott hagyott sírkövekről, emlékekről, a gyermekkori hangokról. Manasztér. Az Oszmán Birodalom egyik utolsó bástyája Rumeliában, és egy nép kollektív emlékezetében soha el nem múló fájdalom. 1912 nem csupán egy dátum volt az Oszmán Birodalom számára. Ez volt az a fordulópont, amikor a több évszázados rumeliai uralom véget ért. A balkáni háborúkat követően az oszmán hadsereg visszavonult, majd manasztír szerb megszállás alá került, ezzel pedig a török fennhatóság megszűnt. Ez a megszállás nem csak politikai változást jelentett, hanem egy nép életmódjának, biztonságának és nyugalmának teljes felborulását is. A több évszázados török és muszlim élet manasztírban rövid idő alatt veszélybe került. Az oktatási intézményeket bezárták, az alapítványokat, az úgynevezett vakifokat

felszámolták, a bazárok elcsendesedtek. Az emberek egyik reggel arra ébredtek, hogy saját otthonaikban már vendégként élnek. Majd jött a nagy szakadás. Az 1923-as lauzáni egyezmény nyomán, amelyet Türkiye és Görögország írt alá, hivatalossá vált a manasztíri török és muszlim lakosság kényszerű kitelepítése. Ez a kivándorlás nem egy egyszerű helyváltoztatás volt. Ez egy hazáról való lemondás volt. Az emberek annyit vittek magukkal, amennyit csak tudtak, de amit hátrahagytak, azok voltak a legdrágábbak. Nagyszüleik sírjai, gyerekkoruk utcái, a nagymamák dióval töltött börekjének illata, egy ablakból hallatszó műezin hangja. Ám ezek az emberek új hazájukban nem csak szenvedést, hanem gazdag kulturális örökséget is magukkal vittek. A Trákiától az Égei tengerig, a Közép-Anatóliától Marmariszig szétszóródó manasztíri törökök nem csupán egy kivándorlás történetét képviselik, hanem a hagyományos konyhájuk, zenéjük, magas szintű műveltségük és szorgalmuk révén új értékeket adtak annak a földnek, ahol új életet kezdhettek. Ma is számos település viseli a manasztíri mahalleszi, azaz a manasztír negyed, vagy a manasztír kölyű, vagyis a manasztír falu nevet, amely annak a kivándorlásnak az örökségét őrzi. Minden ünnepi étel, minden esküvői dallam, minden történet, amelyben elhangzik a mondat. Mi manasztírba jöttünk. Valójában egy nagy történelmi emlékezet folytonosságát tükrözi. Ugyanakkor a múlt kivándorlásai által elszakadt népek ma új kapcsolatok révén ismét találkoznak. Türkiye és Észak-Macedónia kapcsolatai nem csak diplomáciai szinten, hanem kulturális, történelmi és társadalmi hidakon keresztül is formálódnak. Türkiye az elsők között ismerte el Észak-Macedónia függetlenségét. 1991-ben hivatalosan is elismerte az új köztársaságot, és azóta is jelentős szerepet vállal a régió békéjének, stabilitásának és fejlődésének előmozdítása érdekében. Ma a két ország között több dimenziós együttműködés folyik. Különösen a török együttműködési és koordinációs ügynökség, a TIKA, több száz projektet valósított meg Észak-Macedóniában az oktatás, restaurálás, valamint a társadalmi fejlődés területén. A manasztíri oszmán műemlékek helyreállítása, az Atatürk emlékszoba kiállítása, valamint a mecsetek és iskolák újjáépítése ennek a munkának a legkiemelkedőbb példái. Türkiye emellett kezdetektől fogva támogatta Észak-Macedónia NATO tagságát. Ma mindkét ország a NATO keretén belül közös védelmi politikát és biztonsági együttműködést folytat. Észak-Macedónia az Európai Unióhoz való csatlakozás folyamatában is Türkiye az egyik legerősebb támogatója. A gazdasági kapcsolatokban Türkiye Észak-Macedónia egyik legnagyobb befektetője. A török vállalatok az országban a textilipartól az építőiparig, az energetikától a közlekedésig számos területen tevékenykednek. Különösen a macedóniai török közösség az egyik legmeghatározóbb kapocs e két ország kulturális és kereskedelmi kapcsolataiban. A kulturális kötelékek is egyre erősebbek. A török sorozatok, filmek és zenék nagy népszerűségnek örvendenek Észak-Macedóniában, míg Türkiyében manasztír városain már nem csak a múlt, hanem a jelen érdeklődésének is középpontjába került. A kölcsönös diákcsereprogramok, kulturális napok és testvérváros projektek révén a két ország közötti barátság napról napra elmélyül. A mai epizódunkban a manasztírból Anatóliába vezető kivándorlás útjáról beszéltünk. Ez a kivándorlás azonban nem csak egy elszakadás története, hanem egy újra találkozásé is. Ma Türkiye és Észak-Macedónia múlt emlékeire alapozva új kapcsolatokat épít ki. A kultúrától, az oktatáson át a politikáig és a művészetig ívelő barátság hídja valójában a kivándorlók által hátrahagyott örökség folytatása. Kedves hallgatóink, a mai epizódunk a végére ért. Szép napot kívánunk!

Rosafoglalo. Az iszak tipstörök köztársaság miniszterelnöke elmondta, hogy a tartós típusú béke megköveteli, hogy az ENSZ elismerje a sziget valós helyzetét. Trump elutasítja Netanyahu kifogásait a Türkiének szánt esetleges F-35-ös előadás ellen. Macron figyelmeztet Franciaországot Pildáton tűz-víz fenyeti nehéz hetek elé néznek. Izrael és Libanon a jövő héten Rómában újraindítja a biztonsági tárgyalásokat. Trump erős katonai fellépéssel fenyeget, ha az USA és Irán közötti tárgyalások elakadnak. Türkiye fővárosában Ankarából hallották a TRT magyar nyelvoltását. Köszönjük, hogy velünk voltak. Viszont hallásra!